0: fajn szervezve, hogy minket is szóval elnézni, van a mellettem. Ugye a Fidel Dirty Fink, talán egy üzemlőszer.
1: Szakar